0: Rádió Mora. Egy óra csak zenével.
1: Muzika presz prestanka.
2: Rádió Mora.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

jól szerepelek, nagy perspektívát látok a munkahelyemen, fejlődési és előrelépési lehetőséget. 87-ben érettségiztem 3,4-es átlaggal, és a legkisebb is számít, Tesco.